Hök meg egyszer, ahogy ment, beszni, hogy jött el, te besült meg így tudagnokon, hú, délit széj, nocs mi jött se, dzikbe, vancska, dzinek, csacskiba, ó, jó, besodn te itac, ahogy egyszer így tudagnot, de nocs mi csiba, de ma múj, cagó, jene nem sebi himme, nis no, ni egy is gosodó, atok meg bízom, ahogy és a, csésőbb bírja, így tud meg, Kemagudek hóra hírat szágú mámú gajinc tunács, vagy hágú a nisnú bíhme nisnú nis gyísugó, és hátok meg bízom ó, dírece, hiszt mén hágrece, de hét odág nocsú meg, de mámú inánod nisnú nyai ponhoz, hágú gyóc bíjt, de bíjt, hág meg ó, cés mi adig nód, gittáuc meg oáncs a gyúsá meg nódó, cím dó, megjek, gdváhti van ón, hemsnáste vicc, de bácsmón, Augia jó kóra, tantka becsa. Út te donesken hit, hogy kibag, és a szudogba, hogy dábt szidók. Augmágó a cedé tudagnocs, hisz mén haugrecsen stúidom. Ők udege, hely, ne sium jobb mát szíjön, kettődöm, csi a jó, ha úgy csagnóc, nincsikbe van, csa nincs dói, ha úgy zemdóc, ha úgy csíszú doncs, ahogó nincs no gyísugas den, behíme nincs no nincs gyísugas dói. Hát, hogy megbízom, meg a tárcsát, de éjt odág nocs. Ők minnát, szebb bícsiba, omstáska minó étáunk, bágadzsi mamóit, úgy hiábbat szíjön, de A wahti wane kon kiba hago ASD Regional Career Fair in Zabumbit. Nishno ni shosh ke mag nishno yana nao ji shogo shode na tuk meg bisam. O de mag chisasibi hago da tse da e to dag noc. Shash mag e doch shibu jish putsin do gochu in skumd no gant na meg. Iyo da bajamon genu in skuman anch na mandem na anch. Roy na capo, John Kitchen gat bajam do. Nash na wajabit si mag anch. Charles Lewitt, Betsy Longchop, Jamie Little, Pierre DeLong. Get ent na meg winchka neu ispiden min ga tsebetak tag not. Mag wims na moyate kriprog at cbc.ca. Hau gira chasem sin hizeg. Wajeg msen is Selena Wapachi.